0: Oba, oba, oba, oba. Manya, nya, nya, nya.
1: Ready?
2: Action.
1: Let's start.
2: Réaction. FIP et ses musiques. Tout simplement.
1: Oh, splendid!